0: Köszöntöm a rádió hallgatókat július 5-én magyar nyelvű adásunkban. A mai összeállításunkban ismétléseket hallhatnak a közelmúltban leadott hanganyagainkból. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Az Eszéki Élelmiszer Technológiai Kar adott otthont a Pont Sustain Interreg projekt nyitó konferenciájának. A határokon átnyúló Interreg kezdeményezés célja a fenntartható akvakultúra fejlesztése Horvátországban és Magyarországon. A projekt keretében ökológiai hatásvizsgálatot folytatnak a drávamenti vizes élőhelyeken és halas tavakban, környezeti DNS alkalmazásával. A részletekről dr. Molnár Tamásnál, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tanáránál érdeklődtem.
2: Közös szakmai kapcsolatokon keresztül jött össze ennek a pályázatnak a keretén belül a kapcsolódás. Zágrábi kollégák voltak azok, akik a közös nevező voltak, és rajtuk keresztül sikerült ezt így végül is összehozni.
1: És akkor a projekt keretein belül melyek azok a kérdéseket, amelyeket fogják feszegetni?
2: Projekt keretein belül a dráva menti vizeknek, és itt halastavak, illetve horgász magyarországi oldalról horgászkezelésű tavaknak a biodiverzitás felmérése, illetve az olyan jellegű kezelése, ami a biodiverzitás megőrzéséhez hozzájárul. Ez lenne a fő témája a projektnek, és gyakorlatilag minden e köré fog rendeződnie.
1: Miért felmérésre van szükség? Ezek szerint vannak gondok?
2: Nem feltétlenül gondok vannak, itt inkább arról szól a történet, hogy a klímaváltozással, illetve a mindennek a változásával, ugye most egy ilyen világot élünk, igazándiból egyrészt a víz is kevés, tehát ez is okoz problémákat, ami nyilván a magának az élővilágnak, az élőhelyeknek az eltűnéséhez vezethet, illetve a másik, hogy rengeteg inváziós faj jelenik meg, amelyekkel valamit kell kezdeni. És ezek új kihívások, tehát nem feltétlenül a régi dolgokkal van a baj, hanem az új kihívásokra kell válaszokat keresni.
1: És válaszok azok már körvonalazódnak, hogy mit kéne tenni?
2: Első körben mindenképpen azt kell megnézni, hogy mi van, tehát ez az állapotfelmérés, ami lényeges. Ezek közül, a vizek közül jó páron már történtek állapotfelmérések, nemzeti park és más kereteken belül, de nem mindenhol, illetve mi itt egy módszert próbálunk meg, egy olyan általánosan hasznosítható vagy használható módszert kidolgozni, amellyel később nem csak a drávamenti vizeken, hanem bármilyen jellegű élőhelyeken tudunk felméréseket végezni.
1: És ezek a felmérések hogyan néznek ki?
2: Itt egy nagyon új korszerű módszert próbálunk adaptálni gyakorlatilag ezekre a területekre. Nem mi találjuk ki a módszert, csak ténylegesen itt próbáljuk meg alkalmazni. Ez a környezeti DNS segítségével történik. A környezeti DNS az gyakorlatilag a vízben, itt jelen esetben a vízben lévő DNS, ami minden élőlényből származik. Ez megtalálható, gyűjthető, detektálható, és ennek a segítségével, anélkül megfognánk az élőlényeket, vagy akár látnánk az élőlényeket, igazándiból lehetőség van arra, hogy megállapítsuk, hogy kik élnek azokon a területeken. És innentől már, hogy információnk van, innentől már lehet további lépéseket csinálni annak érdekében, hogy akkor el kell őket tüntetni, mert inváziós fajok vagy védett fajok, ne adj Isten, és akkor a megőrzésük az elsődleges szempont.
1: Még nem tudom, mennyire van rálátás a Horvátországban, milyen a helyzet a vízgazdálkodással, összevetni a magyarországi helyzettel. Közös problémáik vannak a két országnak, hasonló a helyzete.
2: A probléma mindenképpen közös, mert nincs víz. Tehát nem, annyira nem tudom, ahol voltunk a horvátországi halastavakon, alapvetően nem láttam, hogy pillanatnyilag most nagy probléma lenne, de ugye a probléma mindig nyár végén van, amikor már elfogyott a víz. És most az időjárás is elég változékony volt, tehát Magyarországon egyébként most is hiány van a vízből. Nem tudom, hogy a dráva ezen az oldalán mi a helyzet pontosan, de vélhetően itt is ugyanazok a történetek zajlanak le, mint nálunk. A vízhiány az klimatikus, most már nincs csapadék gyakorlatilag, és erre vezethető vissza, tehát a problémák mindenképp közösek.
1: És itt a klímaváltozáshoz van.
2: aki azt mondja, hogy tudja, szerintem. Ennek a projektnek egyébként nem is célja, hogy ezt most megoldjuk, tehát ilyenre nem lehet vállalkozni, főleg nem egy 2 éves futamidő alatt, de itt igazándiból nekünk az a célunk, hogy megnézzük, hogy mi van, azok hogyan reagálhatnak, mire kell odafigyelni, és nyilván későbbi történetek azok, amelyek meg tudják oldani ezeket az igazándiból globális problémákat.

0: A dunamenti kultúrák sokszínűségét ünnepelte idén is a Vukovári Duna Fesztivál, amelyet a Nemzetközi Duna Naphoz kapcsolódva rendeztek meg. Az esemény évről évre egyre több látogatót vonz, hiszen a hagyományőrző programok, a kulturális bemutatók és a gasztronómiai kínálat egyaránt fontos részét képezik a fesztiválnak. A városban élő nemzetiségek ezúttal is közösen mutatták be hagyományos ételeiket. A Vukovári Magyarok Egyesülete, a Zágrábi Kisebbségi Tanács és Vukovár Város a Magyar Kisebbségi Önkormányzatának támogatásával készült az eseményre. A standon ösült kolbász, szalonna, cigánypecsenye, lecsó és különféle kalácsok várták az érdeklődőket. Az idei különlegessége pedig a hortobágyi palacsinta volt. Jakometovics Rozáliát, a Vukovári Magyarok Egyesület elnökét hallhatják.
1: A magyar konyha ízeit az idén szintén be fogjuk mutatni itt a Dunaparton, a Duna Fesztivál keretén belül. Mivel a vukovári magyarok a gasztronómiával nagyon már híresek itt Vukovár városában, így egy újdonsággal is bemutatkoztunk a lángos és a kürtös mellett a hortobágyi palacsintával. Ugye a hortobágyi palacsintát nagyon szépen el kell készíteni, így a vukovári magyarok az idén ezzel mutatkoztak be.
0: A Love Hotel teraszán a magyarok mellett a horvát, a szerb, az ukrán, a ruszin és a német közösség is bemutatta a saját gasztronómiai örökségét. A Duna Fesztivál idén is bebizonyította, hogy a közös hagyományok, a kultúra és a gasztronómia képesek közelebb hozni egymáshoz az embereket. A magyar közösség pedig ismét méltó módon mutatta be a magyar konyha ízeit Vukovár sokszínű nemzetiségi kavalkádjában, Európa egyik legszebb folyója mentén.

0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos volt az idő, 29 Celsius fokig melegedett a nappali hőmérséklet. Eszéken délben 26 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 34%, a légnyomás értéke pedig 1015 hektopaszkál volt. Holnap időnként fátyolfelhő átvonulások zavarhatják a napsütést, a nap második felében, az ország belsejében helyenként záporok is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet 12 és 17 Celsius fok között alakul, a nappali pedig 26 és 28 Celsius fokig melegszik.
2: Ezen a napon 1837-ben született Grófzics Jenő, a magyarok őstörténetének kutatója. Német egyetemeken jót tanult, de érdeklődése hamarosan a magyar mezőgazdaság és ipar fejlesztési lehetőségei felé fordult. 1866-ban egy nagy nyugat-európai tanulmányút során Angliában a vízépítést, Hollandiában az öntözés és lecsapolási munkákat tanulmányozta. Felismerte, hogy az iparfejlesztés egyik hathatós eszköze a kiállítások szervezése. Erre a célra a saját vagyonából is áldozott. 1879-ben Székesfehérvárott, 1885-ben Budapesten vett részt iparkiállítások szervezésében. Nagy érdeklődést keltett röpirata, az emlékirat a magyar ipar fejlesztése ügyében. 1881-ben az Országos Iparegyesület elnökévé választották. Az iparfejlesztés alapjának a népnevelés tekintette egyik legfőbb célja a korszerű tanonszoktatás megvalósítása volt. Már ifjú korában részt vett egy kaukázusi utazáson Széchenyi fiaival. Az 1890-es években egyre többet foglalkozott a Kaukázus és a Belső Ázsia tudományos megismerésével. Azokat a régészeti, embertani és néprajzi nyomokat akarta felkutatni, amelyek a magyarság oroszföldi vándorlásával kapcsolatban adtak volna felvilágosítást. Három nagyobb expedíciót szervezett, és azokra több tehetséges, fiatal kutatót is magával vitt, saját költségén. 1895-ben Odesszából kiindulva a cserkeszek földjére, 1896-ban a Kaukázuson át Buharába és Szamarkandba mentek. A harmadik út során 1897-98-ban Tbiliszi-ból indultak Szibériát és a Bajkálon túli vidéket átszelve Mongólián és Észak-Kínán átértek Pekingbe. Mindhárom alkalommal értékes gyűjtőmunkát végeztek, páratlan gazdaságú néprajzi, régészeti, természetrajzi anyaggal tértek haza. A harmadik útról Zicsi hatkötetes hatalmas művet írt német nyelven, keleti kutatások a magyarság eredetének felderítése érdekében címmel. Zicsi finanszírozta a pápai József nyelvész, illetve Jankó János etnográfus, észak- illetve dél-oszétiai útját is. Ugyanezen a napon, de 1853-ban született Csontváry Koszka Tivadar festőművész. Gyógyszerész volt, csak 41 éves korától tanult rendszeresen festeni, de lényegében autodidakta volt. 1894-ben Hollósi Simon növendékeként fél évig Münchenben, majd Karlsruhe-ban, Düsseldorfban és Párizsban képezte tovább magát. Az 1890-es évek végén Dalmáciában, Olasz és Németországban járt, Mogyajcében és a Hortobágyon dolgozott. 1904-ben Egyiptomban, Palesztinában és Athénban járt. 1904-ben festette a Nagy Tarpatak a Tátrában és a Görög Színház Torminában című több négyzetméteres tájképeit. Majd visszatért Palesztinába, Egyiptomba utazott. 1904-ben elkészítette a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című sokalakos, expresszionista kompozícióját. 1906-ban pedig főművének érzett a legnagyobb méretű vásznát, a Naptemplom Baalbekbent. Szíriából Párizsba, majd Istén Libanonba utazott, s megfestette két nagy művét, a Magányos cédrust és az Arándoklás a cédruspához címűt. Valószínűleg 1910-ben Nápolyban készült utolsó műve, a Sétalovaglás a tengerparton. A tízes évek elején önéletrajzi variációin dolgozott és vitázó röpiratokat írt. Kortársai nem értették meg művészetét. Magyarországon csekély elismerésben, inkább értetlenségben vagy gúnyban volt része. Noha európai kritikusok az általa kiállított képek értékes voltát már életében fel és elismerték. Az értetlenséghez valószínűleg különc, excentrikus egyénisége és életvitele is hozzájárult. Ezen kívül meggyőződéses pacifista volt. Képei az utókor számára minden bizonnyal elvesztek volna, mert örökösei a rendkívül jó minőségű belga vásznakat anyagárban kocsiponyvaként szándékoztak elárverezni fuvarosoknak. A képek megmentője Gerlóci Gedeon fiatal építész volt, aki az utolsó pillanatban 1919 őszén felvásárolta őket. Véletlenül talált rájuk, amikor műtermet keresett, és szó szerint belebotlott az összetekert festményekbe. Koszka Anna, a festőnővére is épp ott volt, így az árverés előtt egy héttel nem csak a képeket mentette meg, de az elégetésre szánt hatalmas mennyiségű írásos anyagokat, jegyzeteket is. Ezek és a Gácsi patikájának padlásán tárolt további képek képezték a Pécsi Múzeum alapját. Az 1930-as gyűjteményes kiállításán fedezték fel igazán jelentőségét. Magyarországon a Szent István Király Múzeumban rendezett 1963-as csontvári kiállítás óta lettek igazán széles körben is ismertek festményei. Németh Lajos 1964-ben jelentette meg az első életéről szóló tudományos igényű művét, Csontvári Koszka Tivadar címmel. Ezt követően 1966-ban Pertorini Rezső Csontvári patográfiája, majd 1970-ben Németh Lajos átdolgozott, bővített második kiadásban megjelenő Csontvári nagy monográfiája is megjelent. 1976-ban adták ki a Csontvári emlékkönyvet, amely gazdag válogatást tartalmaz Csontvári Koszka Tivadar írásaiból és a már megjelent Csontvári irodalomból is. Sírja az óbudai temetőben volt, ma a Fiumei úti sírkertben, az 1967-ben felállított emlékszobra található.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!